Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

Deep. Go deeper and deeper and deeper. Do you feel the flow?

0: The station with the
1: best music.
0: Best music.
2: I love the music.
3: Best music.
4: Super DJ Rádió.
5: Kattanj ránk.
6: You're listening to Super DJ Radio!
4: 2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: Web Radio Station. Super DJ Radio.
1: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

everybody.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I want to ask you something. Are you ready for the sound of Scooter? To see you sweat. I said I want to see you sweat. Yeah. Hyper, hyper. Hyper, hyper.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangolatú zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Amper DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. You're listening to Super DJ Radio! Ott a helyed. Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: Verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Super DJ Rádió. Kattonj rá!

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. You're listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.

A nap 24 órájában csak neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu. I'll show you.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.hu.

Super DJ Radio.

0: Várjuk fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: The station with the
4: best
3: music.
5: Best music.
6: I love the music.
7: Best music.
3: Super DJ Rádió.
8: Kattanj ránk.
9: Kattanj ránk.

Superstar DJs.

0: Super DJ Rádió.
1: Para buscar

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26 Jakab Szállás, Hotel Aero. Let's go!

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Super DJ Rádió. Kattonj rá!

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. You're listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.

0: sexy.
1: Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

kis gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. The joys and laughter together with fun will take your time.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.
4: Also das Allerschönste, was wir so tun können, ist tanzen.
5: Okay.

Benz, meine Damen und Herren.

0: ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Szuper DJ Rádió. Kattonj rá!

Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak zene. I'll show you.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. You're listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.

Hát kellemes délután minden Super DJ Radio hallgatónak. Ez itt a Selection Live délutáni kiadás. Itt a Super DJ Radioban. A mikrofonnál Gregasz, és remélhetőleg a legszuperebb zenék. 4-től egészen 6-ig élőben élő mixben. Tartsatok velem. És ami fontos, tudjátok, a Viber számunk 0670-45-95-95. Ide lehet nekem irogatni, úgyhogy kezdjük is el. Mindenkinek szép délutánt. Jó szórakozást!

és már kapunk is a Viber üzeneteket. Lisa István kezdte, kedves Greg, az csodás napot kívánunk neked, innen Erdélyből, Erdély Szentgyörgyből. Az is a család, nagyon örül neked is. És a meglepinek, hát köszönöm szépen, és örülök, hogy itt vagytok, mint mindig. Üdv Erdélybe!

és háza is írt nekem. Szép délutánt kívánok minden hallgatónak. Szia Gregasz, remélem a zenét ma is ravasz. És hát odaver, ahogy írná, csak kicsit szépítem. Az elején ilyen picit bemelegítősen megyünk, aztán majd meglátjuk, hogy merre megyünk tovább. Arra gondoltam, hogy ilyen délutáni lazítós mixel kezdünk.

És jött még egy Vibe üzenet. Szia Gregasz, Bogyasz a hegesztő itt van. Csorvásról üdv neked, és mindenkinek, aki a legjobb rádiót választotta. Hát köszönöm szépen, és örülök, hogy így gondoljátok. Remélhetőleg a legszuperebb zenék is itt szólnak a legszuperebb hallgatóknak.

július 1-e van, és jó kis meleg nap, ezért gondoltam, hogy a nyári laza muzsikákat hozok elsőre, aztán majd meglátjuk, hogy merre forrunk ki, hiszen itt ugye nincsenek előre válogatott zenék, hanem megyünk, ahogy éppen jön. Ez itt a Selection Live.

És közben is, hogy István írt nekem a Viber, nagyon szuper muzsikákat osztál nekünk, és jobbkor nem is jöhetett volna a műsorot, hát köszönöm szépen, hogy itt vagytok. A Viber számunk pedig 70 45 95 95, ez a Selection Live egészen 6-ig.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero.

Ez még mindig a Super DJ Edition-ben a Selection Live. Délutáni Selection Live 4-től 6-ig. Velem Gregasszal és veletek. Viber szám 70-45-95-995. Ide jött nekem Kollár Gábor. Szia Gregasz, szép napot kívánok neked. És mindenkinek, aki itt van a Superen. Hát szép napot neked is, és minden szupernek. Írjátok meg, hogy hol hallgatjátok. Aki dolgozik, annak kitartást, és reméljük, hogy a zenék azért közelebb hozzák a munkaidő végét. Maradjatok velünk, hiszen utána érkezik a Dance Doctor. Tulajdonképpen utána következik a két Bakelit húszár, a Dance Doctor és DJ Simon majd utána 8-tól, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni, meg szerintem én is maradok. Bár lehet, hogy majd már medencéből, és majd írogatok nekik, hogy tekergessék a lemezeket, de szerintem zenében nem lesz gond.

És közben Kollár Gábor írja, hogy Kun Szent Miklósról hallgat jelenleg minket. Várja a buszát, amiért dugó véget csak másfél órát késik. És ugye ott lesz a bulin. Hát örülök, akkor remélem találkozunk, és kitartást a buszváráshoz. Remélem azért van nálad valami folyadék. De zene van, és az a lényeg. És itt van velünk kollégánk Okas Gábor is. Bankerit 23, ez nagyon tetszik, írja. Kellemes műsorvezetést. Kedves kolléga, üdv a szupereknek. Hát üdv neked is, és örök, hogy itt vagy. Kellemes délutánt. Jó kis meleg van most, és begyújtottunk.

Jól szól itt a zenei felhozatal, Super DJ Rádió az irányvonal. Hát köszönjük szépen, megtisztelő. Örülünk, hogy tetszik az irányvonal. Reméljük, hogy minél több ember velünk tart.

És ha már említettem, hogy minél többen velünk maradjatok, akkor maradjatok a műsorom után is, ami 6-ig szól, és 6-tól 8-ig jön hozzátok a Dance Doktor, 8-tól pedig DJ Simon, lemezpörgető mesterek egymás után itt a Super DJ Rádióban.

Ez még mindig a Super Digitális Bonus Selection Live. 4 perc múlva, 5 perc múlva durván 6 óra, mert azt jelenti, hogy ez a mai utolsó zenénk, és Házé még írt nekem. Jól sikerült a szetted. Kívánok minden DJ-nek örök életet, de szép napot, ragasztok és ravasz. Hát köszönöm szépen, és örülök, hogy tetszett, és ha tetszett, akkor visszahallgatható lesz a szokott helyen. De nem menjetek sehova, hiszen, ahogy mondtam, utánam a Dance Doktor jön 2 órában, majd este 8-tól pedig DJ Simon váltja, úgyhogy én mindenféleképpen, ha maradok és hallgatom őket, tegyétek ti is ezt. Az elmúlt 2 órában ez volt a Selection Live. Greg, azt hallottátok, legközelebb is tartsatok velem, további szép estét, jó zenélgetést, sziasztok!

szép volt, Tomi. Üdv mindenkinek, sziasztok mindenkinek, 2026. első napját írjuk, amikor is Doki meglökte a lemez játszót. De hülye. Az előző két órát köszönjük szépen Gregásznak, brutál jó zenéket hoztál ismét. Kérem a tracklistát. Sajnos kötelező rá ez. Megközelebb visszavárok, szia Gregász. Azt mondja, hogy Viber 0704595995, két órán keresztül Doki, itt a Szuperen. Csonki is kizárólag fekete vinyl korongokkal. Örvenzdeteti a népet talán. Mit kell még mondani? Viber, meg volt, oké, minden megvan. Azt mondja, hogy mivel is kezdünk? Egy igazán barázdás külső ígér. Legalábbis, ami a lemezjátszótokját, de hülye, amikor a lemeztokját illeti. The Future Breeze és a Why Don't You Dance With Me. 12-es Bakelite 1996-ban jelenne meg, gyerekek. Tele leszünk ilyen jó kis zenékkel. Na sziasztok, csöndben maradok, halló.

Haladjunk is tovább. Ismét egy 1996-os felvétel egy fekete korongról. It's in one, ahogy ezt szerettem réges-régen, egy messzi-messzi galaxisból is talán. Kérlek szépen 1997-ben is kiadták ezt a UK promo által. Ez viszont még a 96-os kiadás. A Fire Records és a Reflect.

vesünk pillanatot a Viberre is, azt mondja, hogy... Ki volt az első? Is a család. Szia, is a család. Csodás délután kívánok neked, drága Kodoki. Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az is a család már vár téged. Örülünk neked, hogy újra hallhatunk. Oda neki, neki mi. Szia, családos, családos. Legnagyobb tiszteletem mindenkinek. Encsike is bejelentkezett. Szia, kedves Doki, sziasztok, szuperek, Encsike jelenlétív pipa. Épp időben estem haza, gyönyörű, szép, kellemes, hűvös estét kívánok neked és minden kedves SDR hallgatónak. Valamint jó zene hallgatást, neked pedig jó adást, és sok-sok fülecskét. Pusika, Encsike! Pusika, Encsike! Szia, Encsike, ciao!

Nézzük lassan a folytatást, kicsit belehangoltam, hú, kicsit herceg a szentem, de hát bízom belőle, hogy kibírja a végéig. Egy 2007-es kiadás következik majd. Majd. Annyit így, ahogy is hívják, hogy a legismertebb német 12 szólos kiadás tracklistája a következő. Oldal egy Carby Remix, B-oldal egy Dirty Sight Remix, B-oldal kettő pedig Tiesto Trance Mix. Vajon mi lehet ez?

Aztán nézzük, hogy honnan válogatunk, az alsó sorból válogatunk. Barról a harmadik cikkeiből. Ilyen zenéket folytában back to back.

Ismét Viber 0-70-45-95-995, itt van velünk fel, Viber, itt van Greg, az kapitány. Szia, Doki, üdv minden szuperesnek. Más elceg és sakadás, szakadásmentes adást kívánok neked. Megyek is csóbbanni egy sörrel, persze közben maradok. Hallod? Egészségedre, Vájé. Imádás, ciao.

Itt van Frigyó is, micsoda parádé, szombat van kérdője. Üdv mindenkinek, szia Frigyó. Nem. Hogy is mondtam, volt barátom, azt mondja, hogy Schuster csütörtök. Ugye a csütörtök az a kis péntek. A péntek majdnem szombat, ugye? Úgyhogy lehet végül is.

Na nézzük, mi van a lemez borítóra. Ír azt mondja, hogy a Magic Music kiadásában a Kontor vezérlétével. Adták ki 2007-ben ezt a Maxi Bakelitet. És aki énekel, Christian Burns.

Na nézzük a következőt, azt mondja, hogy egy House Nation kiadó ráadásképpen, amit nagyon bírok. Indítsuk is el.

Schmidt-Weiber boxizón is bentkezett Szazdoki agya BPM-nek, hogy hamarabb kivissem az áthidalók és a bejárati ajtó helyét. Imádom ezeket a korombéli zenéket, király vagy. Oh, köszönöm szépen és jó munkát! Én is hasonló munkálatok közben vagyok. Hát erre belefutottam, mert sem áthidalót, sem bejárati ajtót nem csinálod. De fit is meg kell csinálni a csatornázást, úgyhogy ott is kell vésni rendesen. És ebben jó időben, milyen jó ablak nélkül, brutál idő van. Megyünk fordítsz fölre! Figyelj, szuper!

És itt Ferenci Ádi közben írja, hogy már addig várja, hogy bulizhasson velünk majd. Lassan azt kell mondani, hogy 2 hét múlva talán gyerekek, hogy megy az idő, azért valljuk őszintén. Hiszen nem elfejteni július 24, 25, 26. Gyakapszállás Hotel Oero. Super DJ Rádió 7. partia.

Na nézzük, mit találtam. Volt régebben egy... Vásároltam egy korongot, mit tudom én, egy olyan 10 évvel ezelőtt. Agyon karcolódott, úgyhogy hál' Isten kiderült, hogy tavaly újra nyomtatták őket, úgyhogy sikerült beszereznem egyet. Ráadásképpen ez egy kék színű bakelit korong. Régi-régi nóta, és nem új köntösben, hanem csak is eredetiben. A Jutron.original verzióban gyönyörű szépen fog szólni, figyelj!

És kérlek szépen, azért teljesen más, mint ami 10 évvel ezelőtt volt. Mármint ezt a Fragma Bakelit. Nem Fránya Bakelit, Fragma Bakelit. Kérlek szépen, azért vagyok be. Ilyen felhozatal a oldal 1. Tokas Miracle Extended Original verzió. B oldal 1. 2008-as Impetto Extended Mix. Hoztam mindenit. Az sem kutya.

Ismét Fiber, itt van Házi is. Szép kor estét hallgatóknak, üdvözlet, doktor úr. Jó belekezdtél a zenével. Így a szomszéd is átkapodok, de reméltem, de ezt reméltem is. Ezek szerint neki is tetszik. De azt mondta, lehetne egy kicsit halkabban, csak annyit mondtam. Ne irítkedjen, hallgassa.

0: Na nézzük, mi van ráírva, azt mondja, hogy a külső tokra. Hát sok minden nincs, annyi van, hogy Session, La Primavera, és hogy Black Vinyl, köszi szépen.
1: Ti farei scoprire.
0: Édes bogár.
1: Tempo della Primavera.

Na nézzük, milyen a jobb oldalra, kérlek szépen a... A lemez tokján van két csajszi és egy csávó középen. Ez még bármi is lehet. Jó, mondjuk Petro Boys nem lehet, se Twins. Bármilyen Petro Boys a két csajszi megvan akkor. A lemez maga a klubtúrsz kiadásában van.

Bizony-bizony a Brooklyn Bounce is bejelentkezett hozzánk. Let's take a ride, a oldal egy, a Let It Go mix, tök béna, csak szólok tényleg halál béna. B1 pedig a Original Club mix. Na, az már igen.

Take a Ride. Na nézzünk, vessünk pillantást a balod elől, mert játszor azt mondja, hogy House Nation kiadó, és megmondom őszintén, azért van egy pár Bacardit korongom, viszont szerintem ennek a Tokja, szerintem az első háromban benne van, gyönyörű, szép gyerekek. Amúgy is jó állapotban van, nagyon frankó állapotban is. Egy gyönyörű, szép zöld villangó van az elején, egy óriási nagy, írtózatosan jó színekkel, nagyon jól lesz ki. Az a nagy cím, hogy Teardrops from Heaven. Kíváncsi, hogy így rájön valaki. Gondolom, hogy ne, persze. Tehát Teardrops from Heaven. Közben záborszkedik, és itt van Szia Doki. Millió pusztam, és öles nektek, nektek is, kedves elámet. Szia Los Angeles!

Nos, hát róla beszéltem, egy Zsivágó. Olyan szinti van benne, hogy arra dobod agyadat. Én meg a szárosszá hajamat is röhögve. Joy.

Pillanatban tovább vessük szemünket a jobboldali lemezjátszóra. Oda megérkezett a Bass One és a My Way egy Bass Club remixben. Szintén egy House Nation kiadás. Az iszám 2000 kereken.

És mit fájj bele, Lovász Kalcsi is itt van velünk, a maximális tiszteletem, doktor úr! Szép estét és jó adást kívánok! Én még melóban rohadok, minimum 3 órát, de lehet 4-et. Engedd el a...

Ismét egy fekete korong a bal oldalon. Annyi van ráírva, hogy Kozmonova. Ez Kozmonov, vagy Kozmonova, vagy Kosmanova. Na mindegy, don't savek már. Az a franciának adunk, ugyebár don't savek már. C'est une rêve. Je veux te sentir.

pillan tovább, mielőtt rá pillantunk. Ha már pillan tovább, ugyebár a jobb oldali lemezjátszóra. Fekete korong egyetlen egy mondat van ráírva. Vagyis, hogy kettő darab szó. Ez majdnem egy mondat, igen. Come a Kino és a Man on the Mars.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab szállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Igen, ott a helyed. Hát július 24-25-26, Jakab Szállás, Hotel Aero, Super DJ Rádió Party. Tudni kell, hogy a bakelitek is ott lesznek, úgyhogy lesz minden.

Hütlet Legend B. Az iszám 1998-as. És a zenét létrehozza az a Beat Blaze. Ez pedig az Orinoco Club Mix.

Wang a Boys és az Up and Down után ismét egy baloldali lemezjátó forró majd, de azt mondja, hogy egy úriember van az elején egy szemüvegben, napszemüvegben. Jobb felső sorokra az van írva a borítóra, hogy Colored Vinyl, hát és tényleg az piros színű, fekete korom hülye.

Szintén francia órát játszunk majd. Azt én megfordítottam a dokot, és a csávó ugyanúgy áll, csak háttal, csak a fejjel látszik, és a két keze. És lájkot, mind a kettővel lájkot mutat. Vagy a hátára mutat, ami nem is látszik, nem is tudom. Na mindegy, béna a borító.

Fly With You, nézzük a jobb oldalt. Underdog kiadásában egy fekete koron következik. I Fly With You, Tanzen Mix.

Volt régeségen egy ronda, jelen pillanatban ők számolni, itt a Watergate. Nem csak ilyen botrány volt. A dal címe Hate of Asia. Este 8-ra jön hozzánk Simon, nem elfelejteni gyerekek.

Ismét Viber 0670-45-95-95, ismét házi. Szia Doki, a következő számot küldeném a TikTok lánynak. Udenejtés. Rendben, értetem. Baloldalon fönnkészül The Magic Noise kiadásában Mr. Jack.

Ennek régeségen hallottam egy olyan verziót, ahol magyarul énekelnek rá. Botrány jól sikerült, azóta is keresem, nem találom. Még régeségen egy másik rádió volt ott. Ott hallottam, rohadt jó volt. Pedig nagyon egyszerű volt a szöveg, csak ennyi.

Na nézzük, mi van ráírva. Future Beat. 100% pure love is 100% true love. It's 100% love. In my heart, there's love for you. In your eyes, my dreams come true. 100% pure. Ismét Fiverr, Koller Gabi is bejelentkezett. Szia Doki, szép estét mindenkinek, szabad szállásról. Jelentkezem hozzád. Gabikám, megtisztel, hogy itt vagy. Hello, hello.

Nézzük ezt a lemezborítót. Azt mondja, hogy két csávú üt két dobot. Milyen furcsa. Safri Duo néven futnak. A dal címe Baya Baya.

Ismét már mivel Szilágyi János is itt van velük. Szia, próbáltam rákeresni, gyere kislány, gyere. Nem voltam elég gyorsan. Jó estét mindenkinek, szia Doki! Ó, hát én annyi helyen kerestem, már nincs meg, de egyszerűen sehol nem találtam észre. Ezért köszönöm szépen, szia!

Nézzük ezt a maxit, mi vannak rajta. Ami most jelen pillanatban szól, az a Future Breeze Club Mix. Aztán a kettőn van egy Hypertronic Mix, a B1-es Spanish Fly Club Mix, illetve a B2 album verzió. Ő pedig a Future Breeze Club Mix.

Úgyhogy gyerekek, megmondom őszintén, hogy péntek szombat, amikor végig nyomjuk a diszkót, a bulit július 21-25-26-án, hát ezek simán, de József úgy bőrögnek, mint az őrület a köbön. Get to France! Liber Misi is itt van, hogy szia Doki, jelenléti aláírva Ágasról, iszonyat jó zenéket nyomsz. Jövésnek mindig csak kilincsel előre, úgy, ahogy kell, persze. Puszi pacsi, minden szuperesnek, királya műsor. Köszönöm, Misi, ciao!

Szintén nagy-nagy favorit, My Love Is Hot címmel. Szíkúban, vagy Shekven Talman, vagy ATV, vagy Ande Tanneberg, mindegy. House Nation jó voltából kiadva. Szíkúban, My Love Is Hot. My love.

Ismét Viber 0670 45 95 95 Kutyár Lajos is itt van velünk. Szia Lajcsi! Kérdem egy szép estét, doktor úr! Egy jelenlétűben nyújtva. És külön egy... Az mi egy jelenléti tényleg?

Megadom őszintén, beszélgetem azért Simonnal. Bízom benne, hogy még nem hallgat, mert 9 perc múlva kezd. Azt mondta, hogy nem játszik bakaliteket majd, amikor vissza, mert új jó zenét nem játszik bakalitről. Mit kapok?

már én is simán ennyit ír. Hello, doktor bácsi. Fülem rajtad volt végig annyira, hogy azt is hallottam, hogy rosszul veszed a levegőt, főleg éjjel, szegény Évi. Idekezzél most már, nem érek rá ilyenekre, mint te. Annyit ír meg, üdv a szübereseknek természetesen. Simikém, röpke 8 perc és jöhetsz.

2026. Június 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. You're listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: Nézzük az útcsonót, hát akkor még Simon elő gyorsban. A Vodarive Driver Project versus Mike Litt. A dal címe Internet Summer.

Köszönöm, Fater írja, hogy köszi, Doki. Én köszönöm, hogy itt voltál. Szia, Fater. Encsikes év. Szia, Doki. Brutál jó zenék voltak, mint mindig. Itt voltam már végig, csak foglalt volt a kis kezecském. Köszike, Encsike. Szia, Encsike. Sziasztok mindenkinek. Doki, búcsúzik is velem. Talán szombaton, bízom benne, hogy hazaérek szombaton a munkából. Szombaton este 6-tól itt a Szuperen. Addig is kitartás, hiszen jön most Simon 2 órával. Hallgatni ezerrel, mint az állat. Sziasztok még egyszer, óriás márolás. Ciao.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: Vagy éppen olyan csodálatos szép jó estét kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádión, ez már a Private Night DJ Simonnal, azaz velem. Egészen 10 óráig hozom a muzsikákat, és ahogy azt megígértem, vagyis meghirdettem, a 80-as és 90-es évek zenét a berlini orkesztra által komponálva, vagy megáldva fogjuk hallgatni Alex Christensen, aki mondjuk úgy, hogy a vezényletet végzi. Ő a karmester, vagy én, de lehet, hogy a Doki volt. Én szeretném megköszönni Greg Vassnak és Dokinak ezt a csodálatos kétszer-két órát. Fincsi zenék voltak mind a két-két órába. Én azt meg, hogy megszokhattuk, hát mi más lett volna, igaz? Na hát és kizárólag itt is csak, és kizárólag is a fekete korong forog majd itt is mind a két lemez játszón, ahogy a Dokinál, Bibi. Nem ez az első alkalom, hogy ezeket a zenéket, illetve itt az Alex Christensen és a Berlin Orchestra által létrehozott zenéket, vagy újra gondolásokat játszom. Annyi különbséggel lesz most, hogy megpróbálok kicsit más sorrendbe felrakni a zenéket, mint ahogy azt szoktam máskor. Én azt tudom mondani, hogy plusz 36 70 45 95 995, ez a Viberünk, ide lehet nekem írni, hogy az Dokinak is megtettétek. Láttam ám, sokan írtatok neki, úgyhogy tessék ezt nekem is megtenni. Mit kell még mondani? Majd azt, hogy jövök még, majd olvasom az üzeneteket. Meg, hogy jó kagylózást mindenkinek. Ja, és ne maradjon már el. Oh yeah.

az 1985-ös Small Town Boy című dal a Bronski Beat által, és illetve most ugye a Berlini Orchestra által megzenésítve. Ahol a vokált éppen nem az eredeti énekes, hanem Ronan Keating adta. De már repülünk is tovább a következő zenére. Érkezik a Visage és az 1980-as csoda darab, a Fade to Grey. Az újra gondolt változatban Mandy Capristo, aki az éneket fogja nekünk garantálni. Tegyük hozzá, hogy Alex Christensen és a Berlini Orchestra. Az 2018-ban jelent meg elsőnek egy dupla albummal, amikor is egy 90-es zenéket hozta Alex Christensen a Berlini Orchestrával, és hát az van, hogy elteltek az évek, mindig megjelent egy-egy újabb-újabb dupla album tőlük, lehet ezt mondani. Hát nem a legutolsó, de 2021. szeptemberében jelent meg a 80-as évek klasszikusai, újra gondolva, és ez pörög most itt, ez a dupla album, itt a Szuperen, oh yeah! Kövényi André

Atya úristen, jobbra balra patogok itt a lemezjátszók között, illetve azért kérnem, nézem az infót, hogy mit mondjak, meg itt próbálom átkölteni, és úgy vagyok vele, hogy nem érek oda a Viber-t egyáltalán elolvasni. Közben hallgatom én is ezt a jó zenét, és teljesen elfogyott a levegőm. A dagadt vagy, Tomi, nem baj. Na, menjünk tovább is az 1984-es zene. A Laura Burningham zenéje érkezik. Még hogy nem lesz ugyanaz a sorrend, mint a legutóbb. Hát, így ahogy elnézem, időm nincs a következő zenét meghallgatni, de jöjjön akkor az 1984-es Self Control, és természetesen nem az eredeti előadó, hanem Sophie Ellis Bextor, aki adja.

srácok, ígérem nektek, ahogy megtörőköztem, és lesz időm, olvasni fogom a Viber-t, de ne hagyjatok békén. Írjátok, ami a fejetekben van közben, aztán majd be fogom olvasni. All the night. Imádom a csaj hangját. A csaj? Ennyi lett, mint Boki? Öreg. Tisztelt hölgyek, urak, és a következő zenéről kicsit, ha beszélni akarok, akkor azt mondom, hogy jön egy angol lemezlovas zenész, énekes és zenei producer. Lehet azt mondani, hogy az Acid House úttörője. Adam Sky. No, nem az eredeti neve, hanem Adam Paul Tinley. Alias Adam Sky. És valamikor 1990-ben Sealer közreműködve hozta nekünk a Killer című nótát. Seal helyett most a

bírom, amikor így behangolnak, így a zene elején, meg a végén. Az orkesztra. Hihetetlen. Egyébként szeretnék egy ilyen koncerten egyszer ott lenni. Ahol tényleg mindig mindenki instrumentális cuccal tolja az ilyen elektronikus zenék.

Urak, ha tetszik, ha nem bele kell, hogy beszéljek, ugyanis itt van nekünk a Fiber, amit azt mondja, szoktuk mondani, hogy oda fölkerül, az beolvasásra kerül. Hát tudom, ki mondja, a surci szokta ez nagyon tényleg. Na szóval, itt van velünk Encsike, a szia, szia, kedves DJ Simon, sziasztok, szuper kagylózók, Encsike jelenléti ív, Pipa már is. Örülök, hogy ma is jöttél hozzánk. Gyönyörű szép estét kívánok neked és minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Így gyülekeznek a VR felhők, de se baj. Kagylózás ezerrel, jó adást kívánok neked. Puszt, Csika, Encsike. Szia, Encsi. Mondom neked, hogy ha meleg volt máma. 21 fok volt, felhős. Mint a rongy, úgy izzad az ember ebbe a melegbe. Mondjuk most 18 van, kicsit fúj a szél is, de esni fog, de nagyon meleg van, én sem bírom, te sem bírjátok. Jó, be jó van, befogtam. Itt vagyunk Kollár Gábor, azt írja, hello Simon, üdvözöllek a Szuperen, szabad szállásról jelentkezem. Szia Gábor, remélem azért most ez a stílus is bejön neked, tőlem, neked, neked, tőlem, meg tőlem, neked, oda-vissza. Itt vagyunk Hódim is, tiszteletem uram, azt írja, tiszteletem, ahogy megszólalt az intro, elindult a vihar Pesten. Örülök, hogy itt lehetek, már hogy Pesten a viharba vagy, hogy itt, hogy a viharban, én is örülök, hogy itt vagy. Szia Imi, jó kagylózást neked is. Aztán itt van velünk az Isa család, ahogy az szokott lenni, és a István bejelentkezik. Azt mondja, hogy szuper estét kívánunk neked, kedves DJ Simon, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből az Isa család. Nagyon örül, hogy meglepi. Nagyon örül a meglepinek, és örül, hogy újra hallhatunk téged, és hogy booyah van. Happy weekend! Happy vacation, azt lehet mondani. Hát a kerítésen. Mi majd megyünk tovább akkor itt a Szuperen a következő zenével. 1987 az eredeti dal megjelenése. Rick Astley volt az előadó, a neve Gonna Give You Up, Soha Nem Adlak Fel című nótát. Most egy német csávó fogja elénekelni, aki egészen pontosan 2000-ben született, 2000 január 20. Piszok fiatal a csávó. Mike Singernek nevezi magát. Na hallgassuk, mit tud a csávó.

Hát ha itt most ezt elmondám, hogy mit hallottam ki ebben a szövegben. Far so long, oh yeah. Itt van velünk Putyán Lajos is, azt írja, kellemes szép estét, DJ Simon, hadd szóljon az oh yeah. Ja nem csak a szép, mert bocsánat, nem az oh yeah is szól, de hadd szóljon oh yeah. Így van. Szia Lajos, örülök, hogy megint velem tartasz. Itt van velünk Szilágyi János, én Katalin is. Hello. Azért csak ide értél, örülök neki, azt írja, hello Simon, ez a rádió kedvencem. Olyan csoda darabokat találsz, hogy senki nem emlékszik már rá. Nagyon jól csinálod, köszönöm a munkád. Én köszönöm, Katalin, hogy itt vagy és tényleg velünk tartasz most is. Tartsd meg jó szokás.

Én már nem is merem mondani, hogy bakelit lesz, vagyis van, nem lesz, hanem van. A Doki már elég sokszor elmondta a vinil helyet. Azt mondja erre, hogy én szitok szó a vinilre a bakelit. Egyébként nem tudom, hogy miért, de menjünk bele. Van ez így. Itt van velünk Lovász Károly, Karcsi barátom is megérkezett. Hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok és kagylozok. Még belőba rohadok már tuti 11-ig, oh yeah. Hát az ilyen, oh yeah. Szép estét és jó adást, barátom. Köszönöm, Karcsi, kitartást neked. Akárhogyan is nézzük, én mindig ebben pofázok a legjobb részekbe, de hát ez van. Robogunk tovább a következő zenével. Hú, hát hogy mikor jelent meg? Valamikor 1980, akárhány környékén, de lehet, hogy a 90-es évek volt. Nem, ez 81-es, azt hiszem. Szóval a lényeg, hogy jön egy olyan zene, amit a Soft Cell hozott, a Tainted Love. Pom, pom. Az énekes most viszont David Garrett lesz.

Bum-bum, a legjobb rész. Bum-bum. Farsonák. Bum-bum. Imádom. Itt van velünk Házé. Üdv a hallgatóknak. Szia, Simon. Ma is itt lopod a napot, a bakelitet rakosgatod. Ez vinil. Remélem, ma is lesz a beszéd. Beszédben Baki, de ezt már megszoktuk, te kis Maki. Remélem, nincs értődés. Max a talin levered rajtam. A jó zenéket hadd halljam. Majd nekem is kinő tőle a hajam. Megfogjuk a mesédet szerintem. Kicsit dögönyözni, hogy picikét jó van. Hello, Ázé! Jó kagylózást neked is! Üdvri!

0: Itt van Dűben Misi, aki egyébként Simon Misi. Muszáj volt előre lelőnem a point. Azt egy kicsit most ezt át kell költenem, amit írt nekem Misi, úgyhogy a következő zene után fogom felolvasni. Megyünk tovább a következő végtelen történettel. Azzal a végtelen történettel, amit Limál álmodott meg nekünk. 1984-ben a film Betét dalát ő hozta.
1: Never ending story.
0: Gyakoroltam pedig komolyan, csak most nem jön ki. És a gyönyörű hangú, lehet azt mondani egyébként, gyönyörű hangú Limál. Vagy inkább legyen jó hangja, vagy gyönyörű, tudom, hogy messze van azért.
1: Törnerád.
0: Hol is tartottam? Ja, igen, hogy a Törnerád. Szóval, hogy a Limál helyett a Neverending Story most Anna Kochler fogja közvetíteni, a svájci énekesnő, modell egyébként, és lehet azt mondani, hogy

Szóval megpróbálom ilyen finoman fogalmazva elmondani, hogy mit írt nekem a Döber Misi. Azt mondja, szia Duszám, jelen ágasról. Ugye elmondtam azért Duszám, mert Simon Mihály. Már a doki is levágta a biztosítékot, de te is kivágol még egyet. Nagyon jó a kezdés. Oh yeah. Szia Misi, köszönöm szépen. Nagyon jó kajlózást kívánok neked is. Ha nem egyedül hallgatsz, akkor mindenkinek, aki veled van.

Itt van velünk a Ladás, Szabi is. Azt én nekem szép estét, Simon. Szia, Szabi! Örülök, hogy itt vagy. Jó kajlózást kívánok neked is.

Ez a véget nem érő zokni, never ending zokni. Ugye most nagyon felkapott lett a most, jó pár évvel ezelőtt a Stranger Things kapcsán. De megyünk tovább a következő zenével. 1983. januárját írjuk. És a Neverending Story-ból, ha már megnéztük, biztos, hogy bealudtunk. Attól meg lett. Lettek álmok. Édes álmok. Jött a Eurythmics. És hozta nekünk a Sweet Dreams-et. Are made of this.

Őszinte leszek, nincs sehol leírva, se a tokon, sehol nem találtam azt, hogy éppen ezt kiénekelte fel. Van egy olyan megérzés, hogy Annie Lennox ott volt Berlinben. Alex Christensennel próbálok még kutakodni, hát azért, hogy valahol megtalálom, hogy éppen ez kinek a hangja. Nem biztos, hogy Annie Lennox ugye, és csak annyit írnak, hogy Music by and Lyrics by Annie Lennox és David Allen Stewart, ugye ők voltak a Eurythmics. Na mindegy, egy biztos, ez is Fincher.

Egy olyan album, ami szerepel az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghal című könyvben is. Ők voltak a Crowded House, az ausztrál rock együttes, és 91-ben hozták, ha már itt Sweet Dreams van. Egy olyan zenét, aminek az volt a címe. Don't Dream. It's Allah. Ne álmodj. Vége van.

és az eredeti énekes helyett Gary Barlow. Igen, az az Gary Barlow, aki a Take That-ben volt énekes.

Ha-ha. Bodi, miközben nekem segít itt a fordítással. Nem úgy van az ám, ahogy az, az nem úgy van az. Már azt mondja nekem, Hódimi, hogy hát pont fordítva van. Hogy ne add fel. Ugyanis az ausztrál nyelvi környezet miatt érthető félre, ők az angolok szegedi akcentusa. Aha, értem. Hát én nem tudom, én úgy tudom lefordítani, hogy na, ne álmodjál tovább. Hát nekem aztán vége van. Már megmondom őszintén, az egész szöveget nem fordítottam le ennek a zenének. Viszont megyünk tovább. 1982-ben toppanunk. F.R. David. Na még egyszer, F.R. David. És az egyik kedvenc nótám tőle. Olyan sok volt neki. Ja nem. You know words. Jönnek a szavak. A perc nem jön könnyen, don't come easy. Az előadó Nima. A Nima, nem találok róla semmit. Viszont jó a csajszi hangja.

0: I love you, words don't come easy.
1: Easy, a words don't come easy. Jó, nem viccelem, de akkor is nagyon jó. El kell mondjam a következő zenének a kicsi tartalmát, vagyis a sztoriát. Ami Phil Collins lesz, 1989. november 20-án jelent meg az eredeti verziója az Another Day in Paradise című nótának. Ó, ez a csajsz is igen jó. Karolin Niemiecki. Egyenesen Németországból, gondolom valami lengyel felmenőkkel befogom a pofám. Mert igen jó ez a zene. Kagylózt.

Katalin, azt én nekem soha nem gondoltam volna, hogy ezt a számot újra hallom. Köszönöm. Mármint a Wordsre gondolsz szerintem, és igazán nincs mit, de ha itt maradsz velem, akkor még olyanokat hozok, olyan jó feldolgozásokban, hogy feldolgozásokban, úgy értem, hogy a berlini orkesztrával feldolgozva.

ami biztos, hogy a két órába nem fog beleférni minden zene. Összesen azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4 és 5 dupla lemezt jelentetett meg, a már ami nekem megvan. Alex Christensen a Berlin Orchestrával átdolgozott zenével. Bízok benne, hogy nincs hatodik még, mert akkor azt azonnal be kéne szereznem. Na de, megyünk tovább. Egy nagy levegő. És most ha jön egy kis még elektronikusabb zene, ez olyan hülye hangzik, hiszen minden most nem elektronikus lesz. Vagy félig meddig. 1983-ban ugrunk, jön a Transsex. Nem szex, hanem X. Transsex. Ki lehet találni, mit hozott nekünk 83-ban. Ez volt a Living on the Video. A vokált Aisha Ahatovics, egy osztrák énekesnő fogja adni hozzá. Figyeld, fincsi hangnő is.

living on the radio. Oh yeah. A következő zene az eredeti verzió 1983-ban jelent meg. A hölgy 1951. június 8-án született. Kicsit behúzzuk a kéziféket és megfordulunk. Turn around. Turn around. Szóval Bonnie Tyler és az ő rekettes hangja. Tegyük hozzá, hogy itt, 2021-ben, amikor ő 70 éves lett igazából, Alex Christensen felkérte, hogy ugyan már, énekelje még egyszer el. Hát gyerekek, 70 évesen, ha egyszer megérne, én is szeretnék így énekelni, ahogy amúgy se tudok. De hallgassuk meg a csodanőt. Az az igazi rekettes hang. De sose kopik ki a nőből.

Mielőtt elkezdtem lejátszani a zenét egyébként, ugye mindig meg szoktam hallgatni, hogy beállítsam, jól szóljon, stb. Elkezdtem gépészkedni, hogy miért ilyen torz. Nem torz. Ennyire karcos a néni hangja még mindig. Na de menjünk tovább a következő zenével. Juan Carlos Ramos Vaquero, alias Iván. 1984-85. Iván néven hozott nekünk egy fincsi zenét. Fotonovella. Tu para mi eres al estra el azar. Vagy valami ilyesmit énekel benne. Nagy biztos. A vokált most Jasmine Knok. Na még egyszer. Jasmine Knok adja. Adjas.

Na tisztelt hölgyeim és uraim, jön a következő zene. 1983. március 7-e. Hát nem tudom, hogy az hétfőre esette, de az biztos, hogy hát vagy kék, vagy szomorú. Jön a New... Na még egyszer, jön a New Order zene, a Blue Monday. Én úgy vagyok vele, hogy nem rossz, nem rossz, de szerintem ennél szomorúbb, vagy inkább ilyen befordulós zene a New Ordernek, a Blue Monday-e, mint ami erre sikerült a Belédné Orkesztának és Alex Christensennek. Felix Reuber. Bocsánat, Felix Reuber. Aki éppen énekel.

Nem csak azt írja nekem, hogy drága Simon, nem gondoltam volna, hogy ennyi idő után is meg tudsz lepni, de sikerült. Ezekkel lelket bizsergető fincsi zenék. Kösz csike, pusz csika, menj csike. Igazán nincs mit. Hódimi egyetért velem, hogy ezt nem kellett volna, hát szerintem sem, mert ahogy ő is írja, a Blue Monday egy ikon, mármint maga a zene egy ikonikus dal. Vegyes érzelmekkel állok hozzá, igazából nem rossz, meg hát még mindig úgy vagyok vele, hogy vagyis úgy vagyok vele, hogy ott van az orkesztra, és azért egy Blue Monday-t előadni. Hegedű, meg trombita, meg mindenféle időre. Ne kelljen most felsorolni, de azért még mindig maga alá pisélnék, hogyha ott állnék, vagy ott ülnék és hallgatnám. Tudni, hogy nem ülnék. Sőt, nagyon nem. Na de menjünk tovább. Most jöjjön egy kicsit, mondjuk úgy, hogy a sorból kilógó zene, de csak azért, mert a kettes lemeznek ez az utolsó zenéje. Jön egy 2021-ben megkomponált és előadott zene Alex Christensen-től és Florian Andtól, na meg persze a Berlini Orchestrától. A zene címe A Slave to the 80s. Szerintem fincsi lett, és ezért is mutatom meg nektek. Oh yeah, itt a Szuperen!

Na aztán nézzük akkor az, még egy zenét, nem az utolsó, még egy zenét. 1989. Jött a Desireless.

Silence és a Voyage, Voyage. A 2021-est. Kiméné. Kiméné Badi. A francia énekesnő adja elő.

jönnek itt az üzemetek, tojás, tojás, tojás, folyás, és a Istenek csajt ír, a Livaver, ho, ho, ho, yeah! Folyás, oh yeah, folyás. Pazsi is itt van, hello, szia Tomi, sziasztok, szuperek, micsoda zenék hagyoztam, de klímát szereltem, hidegebb lesz nálam, mint svédbe. Nagyon remélem, tudod, jövök. Katalin annyit ír, minden tiszteletem neked, Simon. Nagyon szépen köszönöm, és figyeljetek! Jön egy zene, ami hát igazából nem nagy múlttal rendelkezik. Lassan csupán csak 30 évvel, de 1998-ban jött a Binary Finery, és hozott nekünk egy 1998-as című zenét, nótát. És úgy voltam vele, hogy kijött a Lowland. Ez egy csapat. Szóval kijött a Lowlandnek egy classical translation, nem csapat, bocsánat, a Lowland. Szóval a classical translations, translations albumja, amin csodálatosabbnál csodálatosabb zenék instrumentálisan megoldva. Figyelj, itt van az 1998. Zongorán, hegedűn és síppal meg nádi hegedűvel, vagy valami ilyesmivel. Kagylózzuk együtt.

és is azt így ezekből a zenékből szigorúan mi kérünk még ismétlés is, jó? Hát az az igazság, hogy már pedig úgy készültem, hogy nem akartam egymás után ugyanúgy lejátszani, hogy egyszer lejátszottam én ezeket itt a szuperem, valamikor a kezdetekkor, az ókorban. De hát rá vagyok kényszerülve, csak azért, mert igazából ez nagyon... Ezért most ide oda-vissza rakosgassam, ezért. Nem bohotkodjuk el, megyünk tovább, 1985-be pattanunk vissza. És jön a My Mind-dal, azaz a Hypnotic Tango. Hypnotikusan fogunk tangózni, figyeljetek!

hozzá, hogy a My Mind egy olasz diszkó csapat volt. Terniben alakultak, egészen pontosan 1983-ban, és hatalmas sikert értek el egyébként a debüt kislemezükkel, ami ugye a Hypnotic Tango volt. Jelen esetben a Hypnotic Tangot Leonie Burger. Németül Burger.

És ha már egyszer 9 óra elmúlt, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádión. Ez itt a Private Night. A DJ Simonnal egy különleges este lehet azt mondani. 2 órában 80-as, amik már éppen voltak, és most jönnek a 90-es évek. Ez zenéi, a legszuperebb zenék, azt lehet mondani. És mind-mind természetesen Alex Christensen és a Berlini Orchestra jóvoltából szólalnak meg ma este itt a Szuperen. +36 70 45 95. Ez a Viberünk, ide lehet nekem írni, hogyha bárkinek bármi mondani valója van, azt ott megteheti. Szóval utcú neki, ne sajnáljátok a bötüket. Ha éppen időm lesz, akkor fel is olvasom természetesen. Jó kagylózást mindenkinek! Le sem rakom a mikrofont, ugyanis jön a következő dal. Mint ahogy azt említettem, a 80-asokat most már itt letudtuk. Átpattanunk a 90-es évekbe, aztán lehet, hogy majd egy picit vissza fogunk pattogni majd a 80-as évek végébe. Nem tőlem függ, hanem Alex Christensentől és a Berlini Orchestrától. A lényeg, hogy jön az 1992-es atomrobbanás, lehet azt mondani. Én is oda voltam érte, mint ahogy mindenki más is. A videóját 26-szor fölvettük, ugyanarra a kazettára, 40-szer néztük meg, oda-vissza. Tangózni nem tudok. Ezzel a deréka meveg, ezzel a súlyjal nem lenne jó, ha rádesnék. Szóval jön a Snap, és természetes, hogy az a bizonyos Rhythm is a Dancer. Oh yeah!

Megjött Pistola barátom, azért itt vagyok, te nagyszájú, most ülisd a jó zenéket. Figyelj, eddig voltak, nem tudom, te hol voltál, most már nem olyan jók jönnek, úgyhogy nyugodtan mehetsz is, ha akarsz. Katani azt mondja, ezt a mai napig ordítom, most is ordítatod. Na menjünk tovább, jön a következő zenem, picit elmegyünk, mondjuk úgy, hogy nem kicsit, nagyon a 90-es évektől, ugyanis a zene 2002-ben jelent meg. A Scooter jó voltából, egy 83-as zenét dolgoztak annak idején fel egyébként ők. Ez volt a Nessaya, na még egyszer, Nessaya. És az, amit a Scooter énekelt fel valaki által, most nem fogok utánézni, hogy ki volt a Scooternek a feléneklője, mármint a Nessajának az énekese. Ez itt egy osztrák énekesnő. Asja Ahatovics, pontosan mint egy osztrák név. Vele élvezhetjük végig a Nessaya című nótát itt a Szuperen. Oh yeah!

Tudod, Pistulám, azért jutott el eszembe, mert volt a Cynic Fatal című nóta, csak te nem voltál sehol. De örülök, hogy itt vagy. Vagy ha éppen Vicula is itt van, akkor neki küldök egy jó, yeah. Csak hogy kárcosabb legyen a hölgy.

Hát az van, hogy pattogunk tovább a következő zenére. Az előadó Paul Dudley Walden. Ismerted nevén Guru Josh. A 64-es születésű csávó egyenesen Angliából. És lehet azt mondani, hogy egy DJ-hez méltóan 2015. december 28-án Ibizán hunyt el. Viszont 1990-ben hozott nekünk egy dalt, amit mindenki tud még fütyülni is, de akár trombitálni is szerintem. Igaz, azt mondják, ez szaxofon. Szerintem mindegy. Ez trombita. Amúgy meg szintetizátor. Vagy szaxofon. Vagy mindegy.

A megfejtést ismételten Hódi Imre segítségével tudhatjuk meg elektronikus klarinét. Ez így van.

megjött Micula is, Pistola párja. Itt van, csatlakozott a kagylózók körébe. Sőt, írt nekem a Viberen is. Azt írja nekem, hogy hello mindenki, itt vagyok, hogy ne lennék itt. Ott, ahol te vagy. A szingli fatárról, színik fatár. Láttad, olvastad, vagy hallottad, érted, mit mondtam? Szingli fatál. Annyira szingli vagyok, hogy a színik fatál. Érted, lemaradtunk. De egy tanítatikanamat ne hagyd nekünk. Nekünk ki? Zavarodjál meg, imádunk, ó, ja. Most az van, hogy tanít a mikot, mit akar, az nem lesz. Egyelőre. De tudjátok, hogy imádás van. És még mindig az a kérdésem, hogy július 24, 25, 26, Jakab szállás, eljöttök-e valamelyik nap csak egyet úgy bohóckodni? Ha igen, akkor viszek büdös halat oda. Amíg Vica vagy Pistola megírja a választ, menjünk tovább a következő zenével, illetve előadóval. 1999-ben jött az eredeti verzió. Ez nem lesz ennyire, vagy annyira pumpálós, mint az eredeti. Gigi Di Agostino. És bizony a La Mort du Jour. Egy nagyon fincsi feldolgozása érkezik, még mindig Lex Christensen-től és a Berlini Orkesztrától.

azt mondja, hogy jó, Dimi, azt írja nekem, melyik nap iszol velem? Ugyan, vagy minden nap. Minden nap. Pénteken szép kapkodnak, az biztos. Már pénteken érkezek én is. Reményeim szerint már délben ott leszek. Ez attól függ, hogy mennyire fogok tudni haladni autóval. Azt mondja, szombaton nem tudsz majd beszélni. A vasárnap reggel oda megyek, hát lehet sikeren. Vasárnap nem fogok tudni inni, ugyanis akkor már kocsiba kell ülni. Akkor szigorúan ilyen víznapot fogok tartani, már éjféltől kezdve hazud. Vagyis valami ilyesmi lesz. Imikém, vagy péntek, vagy szombat. Örülnék, ha találkozhatnánk. És ez nem kérdés, hogy ki jön, ki nem. Gyertek, minél többen. Na, így se fogunk elférni, de jó lenne, ha jönnétek. Katalin, kérdés nélkül. Gyere! És egy buliz egy jót, egy nagyon jót velünk. Na, megjött a válasz Pistolától. Ez a buli nekik. Kimarad. A no comment az úgy helyén való, igaz? Igen. Hát nem örülök, István és Vica. Sajnálom, meg hát azt is, hogy ott leszek Magyarországon, de tudni, hogy nem fogok tudni elkanyarodni felétek. Teljesen másik irányba fogok mozogni. Ugyan Győrbe megyek, de... Ja. De ami késik, nem múlik, egyszer fel fogunk bontani együtt egy jó büdös halat. Jó kis svéd állott büdös halat. Na de menjünk tovább, 1994-be pattanunk. Hozott nekünk a Prince, vagy Prince Ital, Ital Joe, és Márki egy fincsi zenét. Maybe one day we'll be... Ez volt a United. És hát 2019-ben a Berlin Orchestra. Alex Christensennel újra gondolta, újra hangszerelte a hölgy, aki énekel, akit már előbb is bemutattam, az osztrák Asja Ahatovics.

Na, most szorult össze a torkom, elkezdett ugrálni. A szokásos jobb oldali lemez játszón a tű. Még mindig el kéne vinni a jóítatni, de mindegy. Megnézzük, hát ha túléli a következő zenét. És a következő zene az egy 1995-ös dal. Ez volt az R&B és a Redemption. Odi, miközben azt írja, megkérdeztem, repülővel 25 perc, ha bringát is viszek. Na, mit Jakab Szás? Soha nem voltam úgy kigyúrva, mint Marky Mark, aki Marky, aki Wahlberg. Inkább Joe teste. Én is úgy vagyok vele, inkább hasonlítok Prince-i tal Joe-ra, mint Marky Mark-ra, de hát ez van. Itt van velük Béni is, Győrből azt mondja, szia Béni is jelenléti. Béni, bocsánat, még egyszer, szia Béni is jelenti, hogy jó zenéket adagolsz. Nagyon szépen köszönöm, jó kagylózást nektek is. És mindenki tegye össze most a két ujját, szorítson nekem, hogy ne kezdjen el ugrálni. Nagyjából a közepe felé csinálta azt, hogy elkezdett nagyon moszekul pattogni befele, vagyis visszafele a tű. Bízunk a legjobbakba, majd meglököm ujjal. Szeretem használni az ujjam. Oh yeah.

Béni azt mondja, hogy nekem micsoda megtisztelés számomról, hogy tudod, hogy Győrből vagyok. Le a kalappal, köszönöm. Figyelj, Béni, a szeme. Nem egyszer többször is megbeszéltük ezt már jó pár éve. Azt tudom, hány éve. Itt vagyok a Szupernél is. Tudod, Béni, én is győri vagyok. Győri gyerek, Árfurtuti. Szabadhegyi, mint a Surci. Ó,

El sem hiszitek, mennyit kell gépészkedni egyébként ahhoz, hogy jó pörögjön. Akármennyire is profi felszerelése van az embernek. Két lemezjátszó technik természetesen. A szokásos DJ buziság. Na, de menjünk tovább, hagyjuk a technikát. 1981. Ekkor jelent meg egy film, vagyis futott egy film. Ilyen tengeralattjárós volt, tudod, a Dust Boat. Aztán 10 évre rá, 1991-ben Alex Christensen úgy gondolta, ha már egyszer United Six, ha már egyszer hozott jó pár zenét előtte, akkor hozta ezt a Dust Boat című nótát, mert imádta a filmet, tegyük hozzá.

hajó, a tenger alatt járó, inkább így lehetne mondani, igazából. Patolunk tovább, és hát mondhatni azt, hogy egy teljesen felismerhetetlen verziót csinált belőle Alex Christensen és a Berlini Orchestra a következő dalból, ami 1993-ban. Hát lehet azt mondani, hogy felrobbantotta akár a klubokat, a diszkókat, és lehet azt mondani, hogy a tévéket is, ugyanis milliószor leadták egy nap a zenéjüket. You're not one limited, a két határtalan. Határok nélkül jön a No Limit. És ahogy azt mondtam, szerintem egy felismerhetetlen verzióba. De akkor is azt mondom, érdemes meghallgatni.

Lovász Karcsi azt írja nekem, hogy hát találtam olyan jó muzsikákat játszol, hogy megelégeltem és hozok haza, elég volt, oh yeah! Ez az! Hajd a francba! Én azt szoktam mondani, hogy figyelj, hogy én egy nagy házban dolgozok. És igazából volt egy ácsmester, amikor én tanulóként kövüves gyerek vagyok, kövüves tanulóként, az ácsmester, a Püsta bácsi. Azt mondta, hogy ide figyelj, kisfiam! Nem a helyes, bocsánat, helyes Pista bácsi. Helyes Pista bácsinak hívtuk, mert helyes volt az öreg. Szóval a helyes Pista bácsi azt mondta, hogy fia, egy kis motyogós volt. Mondom, jó, fia. Mondom, Pista, jött ki az öreg, az egyik művezető, a Józsi. És ott kérdezte tőle, Pistam, Pista bácsi, ez az állvány, ez ma kész lesz? Hogyne, Farikém, hogyne? Ez itt lesz a hónapi, ha nem lopja el senki, hogy lenne már nem lenne kész az? Persze, hogy kész lesz. Itt lesz hónapi, hónap után is itt lesz. Meg ha kész lesz, akkor is itt kész lesz, érted? Hát, hogy ebből az öreg hogy bogozta ki azt, hogy kész lesz, meg itt lesz, nem tudom. De egy biztos, a munka mindig megvár, másnap is. Másképp is a főnököd akarja megvárni téged. És úgy vagyok vele, hogy ha már ennyit pofáztam, akkor menjünk tovább a következő zenével. A jelentése a helyes jelentése. Hogy meg kell fordítani az áradatot. Hát most mennyire helyes vagy sem. A megfejtésem egy biztos, 2001-ben jött a Silver. És hozta nekünk a Turn the Tide című nótát. Ha nem is 90-es, de majdnem 90-es évek vége. Hát ember 2001, az már 2001. Viszont iszonyat jó volt. És ez a feldolgozás is az. Úgyhogy kajdlózzuk meg együtt.

Pistol azt írja, ha Silver, akkor Eliba Bird. Imádom. Figyelj, Pista, vagyis Pistolám. Ne legyünk önzőek, ha neked Eliba Bird, adjunk egyet Viculának is.

love the thermic style. Szeretném megfordítani azt a bizonyos áradatot. Hát én is 1993-ba pattanunk vissza. Mondhatnám, hogy jön Hathaway, de nem Hathaway fogja előadni, hanem egy olasz csajszi. Carla Quadracilla. Alias Charlotta. Itt van nekünk, ami a szerelem, azaz What is love?

férfiként, meg hát 78-as születésiként arra tanítottak mindig, hogy az érzelmeket nem mutassuk ki, ugyan már akkor nem vagy férfiból, érted, hanem keménynek kellett lenni. Mi így nőttünk fel a mai fiatalság. Sajnos vagy nem, nem tudom, nincs gyerek, nem ilyenek már. Én azt tudom mondani, hogy ez egy bullshit, hogy szépen mondjam. Hogy férfiként keménynek kell lenni, meg nem szabad kimutatni az érzelmeket, meg a stb. Minden férfi társamnak azt tudom ajánlani, hogy igenis tessék kimutatni, mert elviszi az egészet, a bánat, hogyha valakit szeret. Ha már what is love? Mi a szerelem? Az, amikor megmutatod a másik nap, nap mint nap, hogy már pedig szereted. Na, de elég az érzelmekből, sőt, inkább mélyüljünk el az érzelmekben. 1995, ekkor jelent meg az eredeti felvétel. Bum. Az is csodálatos volt Robert Miles-tól, a Children. Én úgy vagyok vele, hogy ez a változat, amit a Berlin Orchestra összehozott Alex Christensennel. Hát, köszönöm szépen. Nagyon fincsi. Igazán fincsi.

Közben megérkezett Bodai Zoltán is hozzánk a kajtózók körébe. Remélem azért korábban is már itt voltál. És most írt a Viber, azt írja nekem Zoltán, hogy Bodai Zoli jelen. Hazafelé a zenék nagyon jók. Oh yeah! Szia Zoli! Már ha tegezhetlek. Örülök, hogy velem tartasz. Csak óvatosan, mindenkit hazavárnak. Azt szoktuk mondani, hogy most az ugrott, hogy mindenkit hazavágnak. Ruta vagyok, tudom. Szia Zoli! Maradj velem a végéig. És a István azt mondja, ez nagyon oh yeah. Ugye? Tadadam, tadadam, tadadam. Amikor beindul. Ustani. Robert Weiss és a Children. Roberto Concina. Aki szintén Ibizán, Spanyolország, a spanyol Ibizán vesztette életét 2017-ben. Lehet, el kéne költöznöm Ibizára lassan. Az egy milyen dolog az, nem, hogy egy egész életedet a zenére rakott fel, és tényleg egy olyan helyen végzett be, ahol az ikonok megfordulnak. És millióan élvezik az ottani légkört a klubokban. És ahogy Ladás Szabé is írja, ez a Robert Miles Best of zene. Ez biztos. Pattanunk tovább. 1994 a dátum. Megjelent Marco. Hát igazából korábban is megjelent már Marco, a német DJ. Ez ott mindenféle zenét. És 94-ben piacra dobta a Tears, Don't Lie. A könnyek már pedig Nem hazudnak című nótát. Na most ez nem fog annyira felpörögni, mint az eredeti verzió, hanem csak ilyen finoman, szépen. Végigkeni nekünk az arcunkon a könnyeket. És reménykedek benne, hogy ennyien itt vagytok velem, akkor nektek is bejön az, hogy ezeket a zenéket ilyen hangszerelésbe tudjátok hallgatni. Nekem iszonyat jó. Nekem iszonyatosan bejönnek. Remélem együtt érzünk, együtt lüktet a szívünk itt a Szuperen.

Na aztán egy kicsit, hogy pörgessük meg a dolgokat, így a vége felé. Elpattanunk 1999-be. Volt nekünk Maydayünk a 90-es években. Na már, hogy a Members of a Mayday hozott minden egyes évben jobbnál jobb dalokat minden egyes fesztiválra. 1999-ben felcsendült a Sonic Empire. És hát ez is beszabehú, én azt tudom mondani. Így a berlini orkesztrával karöltve, átgyártva lehet azt mondani,

Basi, ne bőgessél meg, Maci nekem édes kisfiam, bárcsak látna az anyukánk, vagy mi őket. Oh yeah. És azt írja a mostóti, hogy látnak. Ez Tóti Bazsikám.

Sonic Empire. Tisztelt hölgyeim és uraim, az van, hogy elindítom az utolsó zenét. Egészen pontosan 1999-ben íródott maga a zene. Vagy 98-ban. Ki emlékszik már mindenre. De hogy mikor robbant fel tőle a klubok fala, és esett le a vakolat mindenhol, az egészen pontosan 2000-ben történt meg. Jött egy csapat, és hozott egy olyan zenét, ami a mai napig pörög mindenhol, és pörögnek rá az emberek mindenhol. A csapat a Three Divers on the Vinyl. A zene címe pedig a Grease 2000. Az a bizonyos görög 2000. Na hát én ezzel a dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma este itt velem tartott a Super DJ Rádion. Hát ez volt a Private Night. 80-as, 90-es évek. Kicsit átdolgozva. Est. És hát azt tudom nektek mondani, ha még mindig itt vagytok velem, hogy még van lemez bőven ilyen feldolgozásokkal. Figyeljétek a Facebookot, bármikor felbukkanhat a hirdetés, hogy jövök és hozom a maradékot. Egy vagy két adásnyira való még biztos van az ilyen típusú feldolgozásokból, úgyhogy tartsatok velem legközelebb is. Mint ahogy mondottam, én ezzel a dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma itt velem volt. Ez egy Moon Watchers remix, a Hold Figyelők remixe. Szóval köszönöm, hölgyek, urak! Csácsubi csá, sziasztok! Oh yeah!

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lápsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. Super DJ Rádió

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Szuper DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Super DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah. Straight up.
2: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak zene.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Hungarian Web Radio Station. You're listening to Super DJ Radio.

0: light. Take a deep breath and relax.
1: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumas vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Super DJ Rádió! Csak neked zenélünk!
2: The station with the
3: best music.
2: Best music.
3: I love the music.
1: Super DJ Rádió. Kattanj ránk. Never.